0: Kiállítás megnyitóval, tablóavatással és kerekasztal beszélgetéssel várták az érdeklődőket az MCCB Kiscsabai Képzési Központjában, ahol a Szalai kúria több mint 100 éves történelmét és egykori tulajdonosainak, a Szalai családnak az életútját mutatták be. A résztvevők szerint a múlt valóban megelevenedett a jelenben. A város ikonikus helytörténeti jelentőségi épületét 2023 óta használja a Matthias Corvinus Kollégium. A felújított kúriában tehetséggondozó és közösségépítő programok zajlanak, és most először szerveztek olyan eseményt, amely kifejezetten az egykori tulajdonosokra emlékezik. A szervező képviseletében Mittag Mónika elmondta, fontosnak tartották feltárni és bemutatni az épület és a Szalai család történetét, hiszen a kúria több mint 100 éves múltja kötelezi őket arra, hogy megismertessék annak jelentőségét. Hozzátette, hogy a kerekasztal beszélgetésen több még élő leszármazott is megszólalt, valamint az egykori családi birtok jó ismerője, Kesjár Mátyás Csaba szabadi települési értéktárának elnöke is részt vett. Az előadók sorát Gyarmati Gabriella muzeológus nyitotta, aki részletesen ismertette a család és az épület történetét, és közreműködött a kiállítás összeállításában is. Kesjár Mátyás egészítette ki az elhangzottakat többek között a család neves tagjainak sorsával. Kiemelte dr. Szalai Józsefet, aki Szegeden töltötte be rendőrfőkapitányi tisztséget, és rendkívül szociális érzékenységéről, empátiájáról, jókedélyéről volt ismert. A család egyik leszármazottja, Szalai András hangsúlyozta, a família több nemzetiséget egyesített magában, és ezzel ma is gazdagítja Békés vármegye szellemi örökségét. Testvére Szalai Eszter hozzátette, hogy hálásak azért, hogy a család története ilyen részletesen kibontakozhatott. Bár sok mindent tudtak felmenőik életéről, családi elbeszélésekből, így rendszerezve még teljesebb képet kaptak a tehetős és tetterős család múltjáról. Remélik, hogy a kutatási időszakot hamarosan egy helytörténeti kiadvány koronázza majd meg. A Dobozi Kastélypark július 4-én és 5-én ismét ünnepi hangulatba öltözik, amikor megrendezik a vidék egyik legkedveltebb hagyományőrző programját, a 18. Dobozi Mézes Fesztivált. A rendezvény a kulturális és sportnapokkal, valamint a 16. Dobozi Fogadhajtó emlékversennyel együtt kínált tartalmas kikapcsolódást a látogatóknak. A kétnapos esemény hivatalos megnyitója szombaton reggel 9-kor lesz, ahol Köves Mihály polgármester és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő, a fesztivál főbédnöke köszönti majd a résztvevőket. A megnyitó után azonnal elrajtol a fogadhajtó emlékverseny, délután pedig IASZ program és az elszármazottak találkozója is várja az érdeklődőket. A színpadon délután 3-tól néptánc és modern tánc bemutatók váltják egymást, a sztárfellépők pedig este 17:30 után érkeznek, Varga Viktor, Wolf Tamás, egy látványos latin tánc show, Csocsesz, majd az estét Herceg koncertje és a díszessen bulija zárja. Vasárnap reggel 9-től a gyerekek horgászversenyével és helyi értékeket bemutató kiállításokkal indul a nap. A vasárnap középpontjában pedig majd a gasztronómia és a méz áll, mézkóstolók, mézes sütemények zsűrizése és a főzőverseny színesíti a programot. A fesztivál ideje alatt kirakodó és kézműves vásár, hungarikum bemutatók és egészségügyi szűrések is várják a látogatókat. Szerdán este újabb állomásához érkezett a Stég Klasszik program sorozat, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ szervez. A Broadway a Stégen című esten az NR produkciós iroda művészei adták elő musical irodalom legismertebb és legkedveltebb dallamait. A kedvezőtlen időjárás miatt a műsort a Kulturális Központ kaszinó termében tartották meg, de így is sokan voltak kíváncsiak Kis Viktóriára, Sub Gabrielára és Nagy Róbertre. A közönség közel egy órán át hallgathatta a magyar és külföldi musicalek népszerű slágereit. Sub Gabriella színművész elmondta, hogy mindhármuk számára különösen kedves ez a műfaj. Úgy fogalmazott, hogy 16-17 éves kora óta énekel, és már akkor beleszeretett a zenés színház világába, mert a musical dalokkal rendkívül sokféle érzelmet lehet átadni. A műsorban olyan ikonikus darabok részletei csendültek fel, mint a Grease, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, az Evita, az Anna Karenina, valamint a Békés Csabán különösen népszerű Monte Cristo grófja. Nagy Robert, az NR Production Kft. Ügyvezetője kiemelte, a musical műfaj sokszínűsége lehetővé teszi, hogy az előadók számos érzelmet jelenítsenek meg. Hozzátette, hogy a klasszikusok mellett a legújabb musicalekből is válogattak, hogy egy igazán felhőtlen órát szerezzenek a közönségnek. A Stég Klasszik sorozat jövő héten szerdán folytatódik, amikor Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikusok kamerazenekara ad majd közös koncertet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: És még több.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
4: Élő népművészet időutazás a Békés megyei könyvtárban. Megemlékezést tartottak a kuláküldözés áldozatairól. Áramkimaradás bénította Békés Csaba belvárosát a hőség miatt. Két napig a csabaiaké lesz a főtér. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtár hétfőtől igazi időutazásra hívja a látogatókat. Megnyílt az Élő népművészet című kiállítás, amely a Délalföld és a Vajdaság legszebb népi alkotásait mutatja be. A tárlat nem csak a hagyományok és a népművészet kedvelőinek kínál különleges élményt, hanem mindazoknak, akik szeretnék közelebbről megismerni őseink mesterségeit és kézműves kultúráját. A rangos sereg szemle számokban is lenyűgöző, az országos pályázatra közel 1800 alkotás érkezett, ezek közül a szakmai zsűri 1200 munkát válogatott be a bemutatásra. A közönség ezeket láthatja Békés Csabán egészen július 31-ig. Pál Miklósné, a Békés megyei Népművészeti Egyesület elnöke kiemelte, hogy a kiállításon szemedgyönyörködtető hímzések, fafaragások, fazekas munkák, népi ékszerek, viseletek és díszes lószerszámok is helyet kaptak. Elmondása szerint minden egyes tárgy egy-egy történetet mesél el a Kárpát-medence hagyományairól, és azt is bizonyítja, hogy a népművészet ma is élő, folyamatos megújuló kulturális örökség. Az Élő népművészet kiállítás sorozatot 3 évente rendezik meg, és már a hazai népi kézművesség egyik legrangosabb bemutatójává vált. Az alkotások egyszerre őrzik a több száz éves motívum kincset és jelenítik meg a mai mesterek egyéni alkotói világát. A szervezők szerint a tárlat kiváló családi program a nyári szünetben. A gyerekek testközelből ismerhetik meg azokat a tárgyakat és mesterségeket, amelyekkel eddig legfeljebb a tankönyvekben találkoztak, míg a felnőttek újra felfedezhetik a délalföldi és a vajdasági népi kultúra páratlan értékeit. Június 29-e Péter Pál napja 2012 óta a kuláküldözés idején tönkretett gazdák emléknapja. Az országgyűlés ekkor nyilvánította a parasztság hagyományos ünnepét a meghurcolt gazdák előtt tisztelgő nappá, amely egyben a betakarítás kezdetét is jelképezi. Az emléknap célja, hogy a következő nemzedékek is megismerjék, kik voltak azok a gazdák, akiket kuláknak bélyegeztek, milyen megpróbáltatásokon mentek keresztül. A megemlékezés arra figyelmeztet, nem merülhet feledésre azoknak a büntetlenül megalázott, nincs telendített, sőt sok esetben kivégzett embereknek a szenvedése, akik a korszak kegyetlen üldöztetésének áldozatai lettek. Az év egyik legmelegebb napján Szarvas Péter polgármester, Bálint József alpolgármester, dr. Bacsa Vendel jegyző és dr. Kis Gyula aljegyző főhajtással és koszorúval rótta le tiszteletét a kuláküldözés áldozatainak emléktáblájánál. A városvezetés közösségi oldalán azt írják, a megemlékezés a magyar parasztsággal szemben tanúsított kegyetlen üldöztetés áldozataira irányítja a figyelmet. Hétfő este elsötétült Békés Csaba belvárosa. Nem működtek a klímák, nem lehetett lámpát kapcsolni, és a tévékészülékek sem indultak el, így a labdarúgó világbajnokság mérkőzését sem tudták követni. A város több utcát érintő áramkimaradásáról 19 óra után érkezett az első bejelentés, a Vlasics sétányról közölte az MVM. A szolgáltató tájékoztatása szerint a rendkívüli hőség és a megnövekedett áramfelhasználás miatt túlmelegedés okozott meghibásodást abban a transzformátor állomásban, amely a Bartók Béla út, a Pető utca, az Andrássy út és a Lepény Pál utca környékét látja el. A hibát a bejelentés után azonnal elkezdték elhárítani, az átlagosan másfél órán belül, és átlagosan másfél órán belül helyreállították a szolgáltatást. Az MVM szakemberei elmondták, hogy a szélsőséges időjárás és a fogyasztási szokások együttes hatása miatt az aktuális áramigény nem jelezhető előre teljes pontossággal. Hangsúlyozták, hogy a fogyasztók sokat tehetnek a rendszer terhelésének csökkentésért, az esti csúcs terhelési időszakban csak a feltétlenül szükséges berendezéseket működtetni. Kiemelték, hogy a nyári hőhullámok idején különösen fontos a tudatos energiahasználat. A nagy teljesítményű háztartási gépeket, mint a mosógépet, mosogatógépet célszerű nem a csúcs időszakban elindítani. A klímák esetében pedig a 25-26 Celsius fokos beállítás nem csak megfelelő komfortot ad, hanem jelentősen mérsékli az energiafelhasználást is.

0: Békés Csaba főtere június 4-én és 5-én ismét a Csaba napnak ad otthont. A szervezők szerint ez a két nap 2026-ban is a csabaiakról szól, a programok pedig minden korosztályt. A programokra pedig minden korosztályt várnak. A rendezvény ingyenes, és a hagyományokhoz híven idén sem marad el a Csaba szelet és a csabai kolbász kóstoltatása. A programok szombaton és vasárnap délután kezdődnek, a Népművészeti Egyesület közreműködésével 16 és 19 óra között hagyományőrző játszótér várja a családokat. Szombaton 4 órakor indul a Drumsters Dobshow a Korzó térről, 17:30 pedig a Csaba szeretet osztják. Ezt követi Döge Csaba és Szilágyi Attila gyermekműsora, majd 19 órakor kolbászkóstoló kezdődik a Kolbászklubbal. A Városháza előtt este 7 óra és 8 óra között Grünwald Norbert Vivis showja szórakoztatja a közönséget, este 8-tól pedig a Mentol zenekar Hungária showja zárja majd az estét. Vasárnap délután 4-től a Szélműves zenekar muzsikál az Andrássy úton, szintén a Korzó térről indulva. 17 órakor a Fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja veszi kezdetét a Városháza előtt, miközben Szapanos Ádám bűvész szórakoztatja a főtéren összegyűlt közönséget. Este 6 órakor Kolbász újra töltve címmel Morzsa Parti várja az érdeklődőket a Kolbászklubbal, majd este 8 óra után a Jókai Színház Dal Éjjáink című műsora zárja majd a Csaba napot. Békés Csabán a Városháza dísztermében tartották a Semmelweis napi ünnepséget, ahol több egészségügyi dolgozó munkáját ismerték el. A Békés Csaba egészségügyéért kitüntetést idén dr. Forvit József és dr. Tajbani Zoltán kapta. Szarvas Péter polgármester köszöntőiben arról beszélt, hogy azoknak a szakembereknek mondanak köszönetet, akik a nehézségek ellenére is folyamatosan biztosítják a csabaiak ellátását. Dr. Becsei László főigazgató hangsúlyozta, az egészségügyben dolgozni hivatás, ahol a szakemberek a legnehezebb pillanatokban is jelen vannak a betegek mellett. Az ünnepségen átadták a Békés Csabai hűségdíjakat is, amelyeket több évtizedes szolgálatért vehettek át háziorvosok és szakdolgozók. A Réti Pál emlékérmet dr. Tóth Zsolt főorvos kapta, aki közel 4 évtizeden át dolgozott a Békés Csabai kórházban. Elismerést kapott Püskiné Kaléresi Erzsébet főnővér is, aki több mint 25 éve dolgozik az egészségügyben és kiemelkedő szakmai munkát végez. A Semmelweis nap része volt a rendszeres víradók köszöntése is, akik erkölcsi és anyagi elismerést kaptak önzetlen segítségükért. A Békés megyei rendőrségi nyugdíjasok egyesülete fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte, amely nem csak az idő múlását jelenti, hanem a közösen megélt értékek, az összetartozás és a szolgálat iránti elkötelezettség megerősítését is. Az egyesület negyed évszázada ápolja mindazt, ami a rendőri hivatás alapját adja. Június 30-án a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság vezetője Vörös Ferenc rendőrdandártábornok zászlót adományozott a közösségnek, elismerve az egyesület munkáját és közösségépítését. Szerepét. Az ünnepségen a dandártábornok soron kívül előléptette Tóth József, nyugalmazott rendőrfőtőzsörmestert rendőrzászlóssá, elismerve az egyesületben végzett példaértékű munkáját. Szent György szobrot adott át Rácz Mihály nyugalmazott rendőrezredesnek az egyesület elnökének, emléktárgyat pedig Darvasi Jánosné nyugalmazott rendőrfőtőzsászlósnak és Herceg Istvánné nyugalmazott közalkalmazottnak. A jubiláló tagok közül Budai László nyugalmazott rendőrfőtőzsászlós a 75. születés napja alkalmából kapott emléktárgyat Havasi Zoltántól, még Tímár József nyugalmazott rendőrfőtörzászlóst a 70. születésnapja alkalmából a vármegyei rendőrfőkapitány köszöntötte.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

sarokban senkivel. Édurva zúgják a fákon a kapócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

si de man is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem, dr. Szombati Andrea rendőrőrnagy, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője lesz, aki az elmúlt években súlyosbodó internetes csalásokról mesél, részletesen bemutatja valós eseteken keresztül, hogy milyen módszereket vetnek be az elkövetők, milyen árulkodó jelekből vehetjük észre, hogy csalásról van szó, és mi a teendő abban az esetben, ha már bekövetkezett a baj. Az internetes csalások mellett érintjük a telefonos csalásokat, illetve a kisebb számban előforduló, de még mindig releváns házalókat is. Tartsanak velünk!

0: Val, aki miután kitöltött egy bank szolgáltatásairól szóló elégedettségi kérdőívet, 38-szor indítottak tranzakciót számlájáról, így lopva le szép lassan a több mint 1 milliós összeget. Szintén idén történt, hogy egy nő azért fordult a rendőrséghez, mert elhitették vele, hogyha pénzt utal egy számlaszámra, cserébe film előzeteseket fog kapni, amiket ha megnéz és véleményez, fizetést kap a munkájáért cserébe. A hölgy regisztrációja és a weboldal ezután megszűnt, a befizetett pénzt sosem kapta vissza. Egy Békés vármegyei nőt egy magát banki alkalmazottnak kiadó idegen felhívta, arra hivatkozva, hogy a számláján gyanús aktivitás visszaélés történt, és segíteni szeretne ezt megakadályozni. Adatai megadása után 20 millió forint tűnt el a nő számlájáról. Borzasztó történetek, viszont ezek csak töredéke azoknak a csalásoknak, amelyekkel a mit sem sejtő emberek adatait, vagyonát próbálják ellopni. Az internetes csalások pár évvel ezelőtt szaporodtak meg, a technika fejlődése lehetőségek tárházát rejti, melyeket a csalók előszeretettel használnak. Dr. Szombati Andrea rendőr őrnaggyal, a Békés vármegyei rendőr főkapitányság szóvivőjével beszélgettünk a vármegyei és a Békés Csabai helyzetről, milyen módszereket használnak a csalók, hogyan lehet felismerni, ha úgy érezzük, minket szemeltek ki áldozatnak, és milyen lehetőségeink vannak, ha mégis bekövetkezett a baj. Sajnos nem ez az első év, hogy a rendőr főkapitányság nagy erőket fektet abba, hogy az internetes csalásokról tájékoztassák a lakosokat, hiszen ez a legújabb módja, ráadásul eléggé sokszínű is, annak, hogy a csalók banki adatokat és pénzt lopjanak el a mit sem sejtő emberektől. A tapasztalataid alapján mit tudsz elmondani a tavalyi évhez képest, mennyiben változott az internetes csalások száma, súlyosbodott-e a helyzet, illetve az elkövetések módszere?
1: Sajnos a Békés vármegyére vonatkozóan azt tudjuk elmondani, hogy valóban már tavaly is sokat beszéltünk az internetes csalásokról, de az idén a helyzet nem változott. Sajnos ugyanúgy kapjuk sorra a bejelentéseket, annak ellenére, hogy jelentős erőt fektetünk abba, hogy bűnmegelőzési tanácsokat tegyünk közzé mindenhol, a sajtóban, televízióban, rádióban, újságokban, illetve maguk a szolgáltatók, tehát például a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldő cégek is rendre kommunikálnak olyan üzeneteket, amelyek megtörtént esetek tapasztalatait mondják el, tehát hogy mire kellene odafigyelni, illetve a rendőrség részvételével zajlik egy felvilágosító kampány, amelynek Kiberpajzs a neve és címe. Gyakorlatilag van egy weboldal, Kiberpajzs, ami csak erről szól, hogy milyen típusú csalási formák fordulnak most elő. Mindezek ellenére még mindig vannak, akiket sajnos megkárosítanak, és valóban, mikor átbeszéljük ezeket az eseteket, rendkívül sajnáljuk, hiszen vannak olyan sértettek, károsultak, akiknek az összes pénzét elviszik a csalók. Tehát gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy percek alatt, hogyha megadnak különböző adatokat, és erről fogunk beszélni, százezrek, milliók tűnnek el a számláikról. El lehet ezt a helyzetet képzelni, hogy mondjuk évek alatt megspórolt összeget veszít el egy család. De csak hogy érzékeljék a hallgatók, hogy mennyire súlyos kérdés ez, most, amikor az interjút készítjük, éppen ma reggel ugye átbeszéltük megint csak értekezleten a tegnapi történéseket, bejelentéseket. Tegnap csak a Békés Csabai rendőrkapitányságon, és egyébként Békésvármegyben 8 rendőrkapitányság van, csak a Békés Csabain egyetlen rendőrkapitányságon 7 kértek segítséget azért, mert megkárosították őket és elvesztették a pénzüket.
0: Ahogy már említettem, eléggé sokszínű ez a csalási forma, hiszen a technika, az internet folyamatosan fejlődik, így a csalók is folyamatosan újabb és újabb módon lopják meg az embereket. Én már korábban hoztam pár példát, te milyen konkrét eseteket, csalási módszereket tudnál megosztani a hallgatókkal?
1: Ha az elmúlt heteket nézzük, akkor például voltak olyan sértettjeink, akik levelet kapnak, tehát e-mailt kaptak valahonnan, valakitől, nem tudják, és megvezették őket, tehát a bizalmukba férkőztek, egyfajta ilyen érzelmi, szerelmi szállat képzeljünk itt el, és mindenféle dologgal hitegették a sértetteket, hogy majd közöttük akkor, hogyha valóban ők kikerülnek abból a helyzetből, és haza tudnak jönni Magyarországra, akkor majd közös életet kezdenek, és így csaltak ki tőlük pénzt. Olyan is volt, hogy ebbe a fajta érzelmi, szerelmi motivumba belevitték azt, hogy ajándékot szeretnének küldeni, és mondjuk egy értékes aranyláncot, de ahhoz, hogy ezt elküldjék, különböző dolgokat ki kell fizetni, szállítás költsége, vám és egyéb, és így kérték az itt Magyarországon megkeresett nőt, hogy utaljon nekik különböző összegeket. Miután ezt megtette, persze, hogy nem kapott csomagot, és egyébként meg nagyon sok pénzt veszített, de egészen hihetetlen, hát őrügyek is vannak. Például volt, akinek azt írta valaki, azzal hitegette, hogy ő egy másik földrészen van, és ott nagyon sok pénzt találtak. Többen vannak, és ezt a pénzt fel szeretnék osztani, és egy részét nekik.

0: ki szeretnék elküldeni, de úgy képzeljük ezt el, hogy páncélszekrényben fogják elküldeni, és ennek a szállítási költsége igen magas, meg a különböző ügyintézési díjak, és erre küldjön ő el. Tehát ne higgyük el, hiszen ki az, aki velünk egy vagyont meg akarna osztani. Tipikusan ilyen csalási forma még az, amikor egy e-mailt kapunk, és mondjuk névazonosságra hivatkozva, hogy én vagyok Szombati, és mondjuk a világ bármely táján elhunyt egy Szombati vezeték nevű ember, és annak én nincs más örököse, csak én vagyok, és majd nekem fogják elküldeni az örökséget. Ilyen formában adatokat kérnek tőlük, és miután megadják, akkor hozzáférnek a bankszámláikhoz. Egyébként itt például azt is ki kell hangsúlyozni, nyereményjátékoknál is, meg ennél a fajta csalási formánál is már rögtön szembetűnő, hogyha nekem akarnak pénzt adni, tehát én nyertem, vagy én vagyok örökös, akkor ahhoz semmi más nem kell tennem, mint hogy a számlaszámomat megadni. Tehát ahhoz nem kell a bankkártyám és a bankkártyám kódja, hogy nekem pénzt tudjanak adni. Egyébként nem akarnak pénzt adni, tehát ezt ne higgyük el. De még hogyha így is volna, akkor sem kellene hozzá, kellenének hozzá ilyenfajta adatok. Aztán vannak, most megint csak megszaporodtak az olyan bejelentések, amikor az eladók vannak veszélyben, tehát amikor meghirdetünk valamit, akár egy közösségi oldalnak az online piac terén, vagy bármilyen ilyen adókveszek oldalon, és bejelentkezik nálunk valaki, aki azt írja, hogy ő mindenképpen meg szeretné vásárolni azt a cipőt, azt a ruhát, vagy bármit, amit én eladásra kínálok, és addig-addig beszélget velem, és mondja, hogy ő csak egy bizonyos csomagszállítóval szeretne szállítatni, csak egy bizonyos bankon keresztül fogja adja el a fizetést, hogy a végén megküld egy linket, amire ha rákattintok, az úgy néz ki, mint egy pénzügyi szolgáltató oldala, vagy csomagszállító oldala, de nem az. Tehát, hogyha a címsorban megnézzük, akkor egy-két betűvel eltér, és egy általa létrehozott hamis oldalról van szó, és odaírattatja be velem az adataimat, és a bankkártyám adatait, és itt is az szokott történni, hogy hozzáférnek a számlához, és elviszik a pénzt.
1: Az internet használata, ezen belül is az internetes vásárlások a mindennapjaink részévé váltak, szinte rutinszerűen űzzük azt, ezért nem meglepő, hogy a csalók kihasználják ezt a helyzetet, sokszor megtévesztik azokat, akik tényleg várnak valamilyen rendelést. Mire kell ilyenkor fokozottan figyelni, hogyan tudjuk észrevenni az árulkodó jeleket, és milyen más internetes csalási módszerek léteznek még? Egy rövid szünet után választ kapunk ezekre a kérdésekre a dr. Szombati Andrea rendőrőrnaggyal folytatott beszélgetésből. Tartsanak velünk!

0: az a legrosszabb az egész helyzetben, hogy az internetes vásárlásokat szinte már rutinszerűen üzzük, hiszen kényelmesebb, sokszor olcsóbb, sőt nagyon sok akcióval kecsegtetik a vásárlókat, ha pedig tényleg várunk egy rendelést, és pont ilyenkor tervezik azt a csalók, hogy bepróbálkoznak nálunk, akkor még nagyobb az esélye, hogy áldozattá válunk. Nemrég én is kaptam egy SMS-t arról, hogy a rendelésem adatai hiányosak, és az üzenetben megadott linkre kattintva pótolni tudom azokat, és tényleg vártam egy csomagot, viszont már egy ismerős weboldalról rendeltem, és tudtam, hogy nem így végzik a munkájukat, illetve az SMS is tele volt helyesírási hibával, az pedig főleg gyanús volt, szóval csak töröltem az üzenetet, és nem is foglalkoztam vele. Viszont olyan esetet is hallottam személyesen, hogy valaki szintén várt egy külföldi rendelést, kapott egy SMS-t, hogy fizesse be a pár eurós vámdíjat, ezt meg is tette az illető, majd pár óra alatt több mint 150 ezer forintot loptak le a számlájáról. Tegyük fel, valaki tényleg vár egy hazai vagy külföldi rendelést, akkor mire kell fokozottan ügyelni ebben az esetben, milyen árulkodó jelek vannak?
1: Az első és legfontosabb itt, amit említettem már, ugye a bankok, csomagszállítóknál, hogy mindig ugye csak azon a weboldalon tájékozódjunk, ami az eredeti weboldal. És nézzük meg a címsort. Olyan is előfordul, hogy valaki a Google-ben rákeres a keresőn valamilyen cégre, és az elsők között nem az eredeti oldalt hozza ki, hanem valami már létrehozott, utánzott oldalt. Tehát erre mindenképpen fontos odafigyelni, hogy nézzük meg a címsort. Akkor a másik az például pénzügyi szolgáltatóknál, vagy más szolgáltatóknál is, nagyon lényeges, hogyha megkeresnek bennünket, vagy SMS-t küldenek, vagy egyéb minden, például a banki csalások kifejezetten elépülnek, hogy amikor valakit felhívnak, és azt mondják, hogy a bankból telefonálnak, és mondjuk engem felhívnak, bankból telefonálnak, az én számlámról most éppen készülnek kifizetni egy 400-valány ezer forintos vásárlást, és hogy én vásároltam-e. És én kétségbe esek rögtön, hogy dehogy, hát én nem vásároltam ennyi pénzért, megnyugtatnak, hogy jó, akkor ők segítenek megállítani ezt a tranzakciót, akkor, hogyha megadom az adataimat. Ilyen esetekben ne adjam meg az adataimat, mert hogy gyakorlatilag, hogyha probléma van a számlámmal, akkor a banknál ezt tudni fogják. Tehát megszakítom a vonalat, és felhívom a bankomat az információs vonalon, aminek a száma például a bankkártyán is rajta van. És ott biztos, hogy a bankkal fogok beszélni, és meg tudom kérdezni, hogy ott van-e valami probléma. Egyébként nagyon érdekes a banki hívásoknál, hogyha telefonon azt mondják, hogy jó, hát akkor mondjam meg a... azonosítani kell engem, és mondjam meg például a bankkártyámnak a számát, és annak mondjuk a PIN kódját, vagy a CVC kódját, ami ugye hátulján van. Hát, hogyha a bankból telefonál, akkor ezt látják. Tehát egy banki ügyintéző ezt látja. Engem is fel szokott hívni banki ügyintéző, megkérdezi az édesanyám nevét, a születési dátumomat, meg a születési helyemet. Egyébként az, hogy például volt olyan már, akitől megkérdezték, hogy is mennyi pénz van a számláján. Hát az egyenlegemet, ha a banki ügyintéző hív, előtte ott van nyilván nyitva az a felület, amin látja az én pénzügyi helyzetemet, minden más, tehát ilyet nem kérdez. Tehát ezekre nagyon oda tudunk figyelni. Tehát az internetes oldalak esetében a címsort mindenképp nézzük meg. Ilyen telefonhívásoknál például nagyon hasznos, ha visszakérdezünk. Tehát például megkérdezi, hogy önnek van egy folyószámlája, aminek mi a száma? És miért ön nem látja? És nagyon sok az interneten például vannak ilyen beszélgetések, amelyeket rögzítettek, hogy egy idő után a csaló kiesik a szerepéből, és elkezdi szidalmazni azt az embert, akit felhívott, mert hogy nem vette be úgymond a mesét, és nem tudta őt becsapni. Tehát ez is egy nagyon lényeges kérdés. És amire tényleg mindig figyeljünk oda, nem szabad megadni, csak például hivatalos fizető oldalakon szabad megadni az adatainkat, de ugye ezek is már annyira megtévesztőek, hogy tanácsos tényleg rendkívül körültekintőnek lenni. Én azt szoktam mondani, hogy már ugye a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldők és a mindenki nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy próbálja megóvni az ügyfeleit ezektől a csalásoktól. Rengeteg információs anyag van az interneten, amit el lehet olvasni. Tehát például, hogyha én kapok egy SMS-t vagy egy e-mailt, amiben nekem ajánlanak bármit, vagy bármilyen céget megemlítenek, hogy ezzel nekem ügyem van ezzel a céggel, hogy szállít nekem, vagy nyereményjáték van, vagy vásároltam, vagy bármi. Egy egyszerű kereséssel beírom, hogy mondjuk a cég neve és csalás, már kijönnek azok a tájékoztató anyagok. Például mostanában van az alkalmazás, amin ugye használt dolgokat lehet hirdetni és lehet vásárolni. Ami egyébként egy nagyon hasznos dolog lenne, viszont rengeteg csalás történik úgy, hogy felveszik a hirdetőkkel a kapcsolatot és kicsalják tőlük az adataikat. Erre ma maga a cég is figyelmeztet. Olyan tájékoztatót készített a felhasználók számára, ahol még azokat a dolgokat is kifényképezték, hogy mit lát az illető a mobiltelefonján és a számítógépén. Ez egyébként rendkívül dicséretes, tehát hogy a szolgáltatók is próbálnak tájékoztatni, úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek, hogy tájékozódjon. Tehát megéri az a negyed óra, amíg utána néz az interneten, hogy aztán ne legyen nagyobb kára.
0: A magyar rendőrség hivatalos weboldalán olyan módszerre is felhívták a figyelmet, ami valakinek a megzsarolására épül. Az elkövetők általában azt írják a címzetteknek, hogy megszerezték a személyes adataikat, hozzáfértek privát fájlokhoz a számítógépükről, és ha nem fizetnek, nyilvánosságra hozzák azokat. Az sem kizárt, hogy tényleg megszerezték valamilyen adatainkat, például egy jelszót, és azt megjelenítik az üzenetben, hogy a fenyegetésük még inkább hiteles legyen. A jelszavak viszont a legtöbb esetben az interneten nyilvánosan elérhető, kiszivárgott jelszó adatbázisokból származnak, a jelszó megjelenítése önmagában még nem jelenti azt, hogy bárki is hozzáfért az eszközünkhöz. Az elkövetők legtöbbször kriptovalutában kérik a kifizetés teljesítését, mivel ez a fizetési forma nehezen visszakövethető. Ha ilyen üzenet érkezik a postafiókjába, semmiképpen ne tegyen eleget a követeléseknek. A fenyegetés ellenére a feladó nem rendelkezik személyes adataival, az e-mailt tömegesen küldik el, abban bízva, hogy minél többen megijednek az üres fenyegetésektől. Javasoljuk az így beérkezett elektronikus üzenet végleges törlését a postafiókból, semmiképpen se válaszoljunk az üzenetre, ne vegyük fel a kapcsolatot a feladóval. A népszerű e-mail szolgáltatóknál még arra is lehetőség van, hogy jelentsük az üzenetet, így nem csak a szolgáltatót figyelmeztetjük, de egyben megelőzhetjük, hogy mások bűncselekmény áldozatává váljanak. Az internetes csalások minden korosztályt érintik, ám a telefonos betyárok, illetve a házalók sokszor az idősebb korosztályt szemelik ki maguknak áldozatul. Mire kell odafigyelni, ha megcsörren a telefonunk, és egy ismeretlen, legtöbb esetben külföldi számot látunk a kijelzőn? És mi a teendő akkor, ha becsöngetnek hozzánk valamilyen kecsegtető ajánlatot ígérve? Ha pedig mégis csalás áldozatává váltunk, mik a következő lépések, mi ilyenkor a teendő? Ezekről mesél dr. Szombati Andrea, rendőrőrnagy a beszélgetésünk következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Egy időben nagy divat volt, talán még most is előfordul, hogy külföldi hívásokkal csalnak ki pénzt. Ilyenkor főleg az idősebbek érintettek, akik lehet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mire kell odafigyelni, hogyan szűrhető ki, hogy az a szám külföldi vagy sem. Milyen tanácsot tudnál nekik adni?
3: Nyilván azt azért jó közelítéssel az ember be tudja lőni, hogy vár-e külföldről hívást. Tehát mondjuk, hogyha éppen elutazott a családtag, ez nyáron aktuális is lehet, akkor lehet, hogy vár hívást, de alapvetően az, hogy vannak-e külföldön ismerősök, rokonok, akik pont most velem fel akarják venni a kapcsolatot, ezt úgy nagyjából tudom. Ha nincsenek, eleve nem fogadok ilyen hívásokat. Ha pedig vannak, akkor is azt kellene tenni ilyenkor, hogy nem fogadni azt az ismeretlen számról érkező hívást, hanem nyilván még mielőtt fogadnánk, bontani ezt a hívást, és azon a számon, amit egyébként szoktunk beszélni a rokonunkkal, családtagunkkal, felvenni vele a kapcsolatot. Te hívtál most, és mindjárt elkerüljük azt, hogy fogadjunk egy ilyen hívást. Ezekkel kapcsolatban még egy dolog, hogyha ilyen nem fogadott hívásom van, mert ugye nem fogadom ezt a hívást, akkor meg lehet tenni, én már kipróbáltam, hogy beírtam az internetes keresőbe egy ilyen telefonszámot, amit nem ismertem, és felhívtak róla. És abszolút kiadta, hogy korábban kinek mi volt ezzel a tapasztalata. Tehát ezekről is már információt cserélnek az emberek, és ilyen formán még mielőtt bennünket kár érne, gyakorlatilag a más kárából tudunk okolni. Tehát nagyon sokszor, és időseknek is el lehet mondani, hogy ne fogadjanak ismeretlen számról hívásokat, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy éppen külföldről az unoka, vagy a gyermek, vagy bárki jelentkezne be, akkor is inkább bontsák ezt a vonalat, tehát ne is fogadják a hívást, és hívják fel az itt Magyarországon lévő rokonukat, vagy éppen a külföldön lévő rokont, azon a számon, amit egyébként szoktak beszélni, és kérdezzék meg, te voltál, aki az imént hívott engem?
2: Az internetes csalók megjelenése előtt a házalók járták a várost, illetve a kisebb falukat, valamilyen szolgáltatást kínálva. Itt is főként az idősebb korosztályt célozták meg. A házalók mostanában mennyire jelentenek problémát? Vagy ők valamennyire azért visszavonultak, és ők is inkább az interneten keresztül keresik az áldozataikat?
3: Most inkább az internet felé tolódott ez el, tehát mérsékelt számban és ritkábban kapunk bejelentéseket olyanról, hogy valakiket háznál keresnek meg, de az ténykérdés, hogy időnként előfordul, hogy valahová becsengetnek. Bármilyen szolgáltatást, bármilyen terméket ajánlanak. Én úgy gondolom, hogy fontos minden jó ajánlatot is mérlegelni. Tehát hiába becsenget, és azt mondja, hogy ez rendkívül olcsó, de nem biztos, hogy olyan minőségű, amilyet én szeretnék vásárolni. Illetve legyen gyanús az, amikor gyors döntést sürgetnek. Tehát azt mondják, hogy most itt vannak, most ezt én megvehetem ennyiért, de csak most, csak itt, többet nem hozzák nekem ezt vissza, mert ugye nyilván itt nincs esélyem végig gondolni. Egyáltalán szükségem van-e erre a termékre? Tehát én szerettem volna éppen új redőnyt, vagy új ablakot, vagy bármi mást. Hogyha igen, akkor miért? Tehát, hogy milyen áron és milyen minőségűt. Tehát ezeket a dolgokat mindig érdemes végig gondolni. Egyébként ez egy érdekes jogi helyzet, mert ilyen helyzetekben megvalósulhatnak valóban csalásbűncselekmények is, de az is előfordulhat, hogy én úgy döntök, hogy megrendelem azt a szolgáltatást, hogy megveszem azt a terméket, tehát megállapodok az eladóval vagy a szolgáltatóval, és ebből végül egy polgári jogi jogvita lesz, mert ugyan teljesítik, tehát mondjuk beszerelik nekem az ablakot, amit én kifizetek, de nem lesz olyan, mint amilyen, tehát gyakorlatilag egy hibás teljesítés, vagy egy nem megfelelő minőségű termék, és ez más, tehát ez nem csalás bűncselekmény, megállapodtunk, és én egyeztem bele, én kértem ezt a szolgáltatást. Tehát nagyon figyeljünk erre oda, itt megint az idősekre azért felhívnám a figyelmet, hiszen őket könnyebb ilyenfajta ügyletekkel megtalálni, és azt mondani, hogy nekik erre szükségük van, mert mondjuk az egészségük miatt ezt az egynemű garnitúrát feltétlenül meg kell vásárolniuk egyéb. Hát feltételezzük, és nyilván az a szerencsés, hogyha vannak hozzátartozók, akik időnként elbeszélgetnek az idősekkel arról, hogy ha idegenek csengetnek be bármilyen ajánlattal, bármivel, akkor ne engedjék be őket, ne vegyék elő például, hogyha tűzifát rendelnek, és érkezik a fa, akkor ne vegyék elő az összes megtakarított pénzüket a szállítók előtt, hanem előtte készítsék ki a vételárat. Tehát ezek mind-mind olyan fontos szabályok, amiket érdemes időnként elmondani családtagként az időseknek, de hogyha az idős embernek sajnos nincsenek családtagjai, és mondjuk még egy megbízható szomszéd sincsen, akkor a szociális ellátórendszerben szoktak erre figyelmeztetni, és ilyen dolgokat elmondani. Például az én bűnmegelőzési kollégáim is rendszeresen járnak idősek klubjaiba, és elmondják ezeket a fontos tanácsokat.
2: Mindent megtesztek azért, hogy tájékoztassátok a lakosokat a csalásokról. de így is rengeteg bejelentést kaptok. Tegyük fel, valakit átvertek valamilyen módon. Mi a következő lépés, mit tehet ilyenkor az illető?
3: Azonnal hívni bennünket, illetve hogyha internetes csalásról van szó, és a bankszámláját érinti a bankot. Ugyanis már a bankok is nagyon felkészültek erre, és sok esetben meg tudják állítani azt a tranzakciót, ami éppen elindult, és esetleg a pénz ilyen formában nem megy el a számláról. Ugyanakkor azt is el kell mondani, és ezért hangsúlyozok, hogy legyenek elővigyázatosak, hogy sok esetben a csalók külföldi számlákra utaltatják rögtön ezt az összeget, és onnan már nagyon nehéz vagy lehetetlen visszaszerezni, tehát ezért a legjobb védekezés a megelőzés. De a lényeg az, hogy ha azt vettük észre, hogy mondjuk a bankszámlánk fölött valaki átvette az uralmat, és olyan dolgok történnek, akkor hívjuk a bankot és hívjuk a rendőrséget mindenképpen. Egyébként a mi munkatársaink is rendkívül élénk kapcsolatban vannak a szolgáltatókkal, és mi is azonnal jelzéseket szoktunk küldeni. Számunkra is nagyon fontos, hogy minél nagyobb arányban megtérüljön az a kár, ami az internetes csalások áldozatait éri, de tényleg nyomatékosítanám ismételten, hogy a legjobb védekezés a megelőzés. Ne adjuk meg az adatainkat, ne álljunk szóba idegenekkel, idegenek kéréseire ne utaljunk, ne küldjünk pénzt, ne higgyük el azt, hogy nagy összeget nyertünk, vagy éppen velünk szeretnének megosztani bármilyen nagy összeget. Tehát azt látjuk, hogy azért az esetek többségében rendkívül hihetetlenek ezek a történetek, de azt is látjuk, hogy vannak olyanok, ami már rém megtévesztő. Tehát amikor egy e-mailt, egy SMS-t küldenek, vagy egy üzenetet küldenek, és abban ilyen linkekre csak rá kell kattintani, valóban így van, hogy már nincsen korosztályhoz kötve, hogy kit sikerül megtéveszteni és becsapni. Sajnos mindenkire leselkedik ez a veszély, ezért kell nagyon elővigyázatosnak lenni.
2: A módszerek részletes kibeszélését követően dr. Szombati Andrea rendőr őrnagy megosztja velünk, mekkora az esélye annak, hogy az áldozatoktól kicsalt pénzt még valaha is visszakapják, illetve megtalálják és vádat indítsanak az elkövetők ellen. Beszámol arról, mik azok a tényezők, amelyek nehezítik ilyenkor a rendőrség munkáját, és konkrét példát is hoz arról, hogyan sikerült elkapni egy Békés vármegyei elkövetőt. Egy rövid szünet után folytatjuk a magazinbeszélgetést. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Sokszor a csalók külföldön élnek vagy tartózkodnak, esetleg külföldi számlaszámra kérik az átutalni kívánt összeget. Ebben az esetben kicsit nehéz visszaszerezni az ellopott pénzösszeget, de úgy általánosságban mekkora az esély arra, hogy az áldozata a kicsalt pénzt még valaha is látja, esetleg visszautalják neki.
3: Érdekes dolog ez, mert nyilván mindenki azon van, hogy segítsen a hozzánk érkező panaszosokon és károsultakon, és a bankok, a pénzügyi szolgáltatók is erre kifejezetten rendszert működtetnek, hogy gyorsan tudjanak reagálni, de egyrészt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor külföldi számlákra mennek, itt szinte reménytelen, illetve még egy dolog van, hogy ha magam közreműködöm benne, tehát én adom meg a saját adataimat, akkor elképzelhető, hogy ugye már nem lehet segíteni ezen. Úgyhogy tényleg azt kérjük mindenkitől, hogy kétszer is gondolja át. De tudjuk, hogy mindig gyors döntést csürgetnek. Például mostanában kevesebb van, de korábban több volt. Egy streamer szolgáltató nevében küldözgettek üzeneteket, és azt írták az embereknek, hogy a legutóbbi befizetésük, mert ugye ez egy havi előfizetéses rendszer, nem érkezett meg, és hogy fizessék be újra a díjat, mert különben nem fogják majd látni a műsort. És nyilván, hogyha valaki éppen a napi ügyeit intézi, vagy munkában van, netán bevásárol, megkapja az üzenetet, jaj, nem érkezett be a számla, gyorsan rányom, gyorsan megadja a banki adatait, jó, szuper, befizettük a streamer szolgáltató számlát, este is lesz film otthon, csak éppen az egy hamis SMS volt, amiben csalók csalták ki az ő bankkártya számát. Tehát mindenképpen érdemes ezeket az üzeneteket, amik érkeznek, tehát e-mail vagy SMS, és még ha olyan is, hogy nekem például van előfizetésem annál a szolgáltatónál, és azt írják, hogy nem érkezett be, mindenképpen érdemes ezt nyugodt körülmények között megnézni ezt az üzenetet, és felhívni az ügyfélszolgálatot, hogy valóban nekem fizetnem kell-e, mert így megóvhatjuk magunkat az ilyen csalásoktól.
2: Nyilván a külföldi elkövetőket nehéz nektek ilyenkor elfogni, de ha vármegyei szinten nézzük, mekkora az esélye annak, hogy az elkövetőket megtaláljátok, és őrizetbe is tudjátok venni őket?
3: A rendőrségen is vannak olyan osztályok, akik kifejezetten az interneten elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak, mint ahogy a megelőzési területen is, ahogy a kiberpajzs és egyéb nagy energiákat mozgósítunk azért, hogy legyenek ilyenfajta tájékoztatóanyagok, a felderítésben is komoly erők és energiák vannak. Békés megyében például be tudok számolni olyan esetről, amikor internetes csalókat vettek őrizetbe a kollégáim. Vésztőről hirdetett két férfi. Gyakorlatilag úgy osztották meg a szerepeket, hogy az egyikük feladta a hirdetéseket. Különböző dolgokat kínált, leginkább mobiltelefonokat kínált, és egyszer meghirdette a saját játékkonzolját is, de zömmel mobiltelefonokat, és amikor jelentkeztek nála emberek, hogy ezt meg akarják venni, akkor ő nem a számlaadatokat és a bankkártya adatokat csalta ki, hanem előre utalással elkérte a vételárat, majd nem küldte el ezeket a telefonokat, hát azért nem is volt neki ilyen. És ezt hol a saját számlájára kérte, ugye a pénzeket, hol pedig a barátja megadta az ő feleségének a számlaszámát, és arra, tehát két számlára játszottak, úgymond. Ezeket a pénzeket utána nyilván felvették, és felérték, elköltötték. Az egyik férfit még múlt héten, azt hiszem csütörtökön, majd hétfőn pedig a társát is elfogták és őrizetbe vették a kollégák, tehát ez klasszikus internetes csalás, ami a vásárlásokhoz köthető, úgyhogy vannak eredményeink, és a kollégáink azon dolgoznak, hogy legyen is ezután ennek a nyomozó munkának, felderítő munkának eredménye, és persze azon, hogy minél több kár megtérülhessen, ugyanakkor tényleg a megelőzés fontossága az megkérdőjelezhetetlen.
2: Az internetes csalások különböző módszereiről, a hívások és az SMS-ek általi csalásokról, és még a házalókról is szó volt. Nagyon részletesen bemutattad azt nekem és a hallgatóknak is, hogy mire figyeljenek oda, milyen intőjeleket lehet észrevenni. Van-e esetleg valami, amiről nem beszéltünk még, de szeretném megosztani a hallgatókkal?
3: Úgy hiszem, hogy szinte mindent átbeszéltünk. A tanulsága talán mindezeknek az, hogy a különböző történeteknek, csalási módszereknek a tárháza szinte végtelen. Tehát nagyon körültekintőnek kell lennünk akkor, hogyha meg akarjuk magunkat óvni ezektől a dolgoktól, de kénytelenek vagyunk tájékozódni, és kénytelenek vagyunk óvatosnak lenni, hiszen valóban, mint mondtam, több százezer, sőt több millió forintok tűnnek el számlákról, illetve az ilyenfajta csalások kapcsán ilyen nagyságrendű kár éri az embereket. Tehát mindig legyenek körültekintőek, tájékozódjanak, olvassanak ilyen jellegű rendőrségi vagy banki vagy egyéb szolgáltatóktól különböző tájékoztatókat. Figyeljék a híradásokat is, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mással mi fordult elő. Erre egy Békésvár megyében mi is nagy hangsúlyt fektetünk, tehát hogyha újabb módszer jelenik meg, akkor erről kiadunk tájékoztatást, tehát a rendőrségi közleményekből is nagyon sokat lehet tanulni, hogy melyik azok a helyzetek, amiket felismerhetünk. Így reméljük, hogy így eredményesen tudjuk felvenni a harcot az elkövetőkkel szemben.
2: Összefoglalva tehát, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ne küldjünk másolatot okmányainkról. A banknak elég megadni a nevet, születési helyet és időt, esetleg a lakcímünket. A beazonosításhoz nem kell megadni a bankszámlaszámot, a bankkártyaszámot és a jelszavakat. Ha gyanús hívást kapunk, bontsuk a vonalat, hívjuk fel a bankunk hivatalos telefonszámát és érdeklődjünk náluk. A telefonos ügyintéző javaslatára ne töltsünk le semmilyen programot, alkalmazást. Az üzeneteknél először bizonyosodjunk meg arról, hogy valóban az-e a feladó, akinek állítja magát, ha az üzenet bármilyen linket tartalmaz, ne kattintsunk rá. Ha csomagot várunk és kapunk egy értesítést, ellenőrizzük, hogy valóban attól a csomagküldő szolgáltatótól kaptuk-e az értesítést, amitől a csomagot várjuk. Az üzenetben érkezett linkre kattintva ellenőrizzük, hogy milyen címen nyílik meg az adott tartalom, és amennyiben ez már látszólag is eltér a szolgáltató valós oldalától, zárjuk be azt. Az androidos eszközökön nem javasolt az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése. Emellett sokat segíthet, ha a számítógépre és a telefonra az üzeneteket, letöltéseket és a webhelyeket ellenőrző programot telepítünk. Legyünk szemfülesek és tájékozottak, hiszen könnyen válhatunk mi is áldozatokká.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: A magazin műsorunk vendége dr. Szombati Andrea, rendőrőrnagy, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője volt. Az internetes csalásokról további tájékoztatókat a Magyar Rendőrség hivatalos weboldalán érhetnek el. A rendőrőrnaggyal folytatott beszélgetés teljes terjedelmében elérhető a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Legyünk tájékozottak és szemfülesek, hiszen könnyen válhatunk mi is csalók áldozatává. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvízfogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyíti is hoz. A kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: 6 óra is elmúlt már, a szombat reggel is így a legédesebb. Jó reggelt, ez a Start Rádió, sok zenével és most még többel, meg persze rengeteg hasznos információval, hamarosan a névnaposokat is köszöntjük, úgyhogy érdemes velünk tölteni a mai reggelt is. Hey!

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot, ez bizonyos Start Rádiósok zenével, és most még többel. Július 4-e van, köszöntjük az Urrikokat, ők a nap névnaposai, a Rajmundok, az Illések, a Berták, a Bettinák, a Fédrák, de még az Odók is ünnepelnek a mai napon.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Sokat nem, sokat
8: nem.
7: Még több.
8: És még több.
0: Start Rádió.
9: Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió július 4-én az Urrikok névnapján, és persze köszöntjük a születésnaposokat is. Ezen a napon született Kovács Mihály orvos, nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója, Nathaniel Hawthorne, amerikai regényíró, novellaíró. De ezen a napon született Giuseppe Garibaldi, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is. Indul a hétvége. Jó reggelt, ez a Start Rádió, 7 óra előtt járunk. Hamarosan híreket hallgatunk, aztán a következő órában nézzük majd a mai nap érdekes történelmi évfordulóit, hozok aktualitásokat is, és persze sok jó zenét, és most még többet, hiszen erről szól a Start Rádió.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában tették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára történt és július 1-én lépett hatályba. A tárcavezető a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a titkolózás ideje lejárt és új alapokra helyezik a magyar egészségügyet. A miniszter szerint az átlátható és mérhető rendszer részeként a jövőben nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: Start Rádió.
4: Elmúlt már 7 óra is, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével és persze most még többel, csodaszép szombat reggelt és jó ébredezést kívánok. Érdemes figyelni, fülelni, ebben az órában rengeteg hasznos információt hozok és persze sok jó dalt.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
1: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az arany építő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Arany építő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És ki mossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, idén megdőlt a Velencei tó eddigi legalacsonyabb vízállási rekordja. Volt olyan június végén, hogy az agárdi vízmérce 52 cm-t mutatott.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.
9: Start Rádió.

0: Itt a Start Rádió, jó reggelt! Július 4-e van, az amerikai függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. De ezen a napon tartják különben Szent Ulrik ünnepét is. Időszámításunk szerinti 907-ben pedig ezen a napon kezdődött a pozsonyi csata, ahol a magyar csapatok megvédték az országot a frank birodalom ellen.
1: Sok a szene,
2: és még több.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, ma is sok zenét, és most még többet játszunk. Nem sokára 8 óra lesz, nyújtózkodunk, lazítunk egy picikét, hiszen itt a hétvége. Aztán a következő órában hasznos információk és jó zenék, a hétvégi lazítás mellett is csak Csabán a Starton. Csak.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: még több.
0: És még több.
3: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És ki mossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
8: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
7: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
9: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
10: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
11: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
12: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: ez a Start Rádió, a nyári depresszióról beszélgetünk. Mi is ez? Hasonlóan a téli depresszióhoz olyan formája ennek a korképnek, ami szezonális mintát követ, az évszakok változásához kapcsolódik. Szezonális depressziónak vagy szezonális affektív zavarnak nevezzük, és akkor beszélhetünk róla, ha a depressziós tünetek legalább két egymást követő szezonban fennállnak, majd az azt követő szezonban meg is szűnnek. Milyen tünetekről ismerhető fel? Na mindjárt ezt is górcső alá vesszük.
1: Reggeli Start. Music Lab.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
5: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sokat nevet. Sokat nevet.
10: Még több.
9: És még több.
0: Start Rádió.

0: a Start Rádió, a nyári depresszióról beszélgetünk. Milyen tünetekről ismerhető fel? Ezen tünetek a kedvetlenség, a csökkent aktivitás, fáradékonyság, fokozott ingerültség, alvási nehézségek, étvágytalanság, reménytelenség érzés, meg az, hogy amiben addig örömünket leltük, az már kevésbé lelkesít, és nem találunk örömet a mindennapokban. Fontos jellemző, hogy a tavaszi hónapok végén alakulnak ezek, és a nyár végével csökkennek, vagy akár teljesen el is múlnak.
1: Sok a szere,
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.

0: Itt a Start Rádió ma is sok zenével és most még többel. Persze kérdése is bizony-bizony már 9 óra lesz, úgyhogy a szombat reggeli mókánk is véget ért, de jövök holnap reggel 6 órától ismét együtt rádiózhatunk.
1: Sok a szene, és még

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A címvédő argentina nagy küzdelemben csak hosszabbítás után harcolta ki a nyolcad döntőt a labdarúgó világbajnokságon. A VB újonc zöldfoki köztársaság kétszer is visszakapaszkodott a mérkőzésen. Messi vezető gólja után Duarte egyenlített, majd a hosszabbításban Martinez találatára Cabral válaszolt a torna egyik legszebb góljával. A továbbjutást végül a 111. percben egy szöglet után szerzett argentin gól döntött el. Így a háromszoros világbajnok 3-2-es győzelemmel jutott a legjobb 16 közé. Az argentinok ellenfele Egyiptom lesz, amely válogatott az ausztrálok ellen a 13. percben előnybe került, ám a második félidőben Mohamed Hani a saját kapujába talált, így hosszabbítás következett. Az sem döntötte el a párharcot, a büntető párbajban viszont az egyiptomiak nem hibáztak és 4-2-re megnyerték a párbajt, amivel a nyolcad döntőbe jutottak. A mezőny Kolumbiával vált teljessé, miután 1-0-ra legyőzte Gánát. A dél-amerikaiak már a 14. percben megszerezték a vezetést, és a folytatásban is ők futballoztak veszélyesebben, így bejutottak a nyolcad döntőbe, ahol Svájc ellen játszanak majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
4: még több.
0: Start Radio.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: És még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A szenegáliak középpályása, Paye Gueye a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye, az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi Laza. Vedd könnyedén.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión. Rajtul a napilaza, üd a fedélzeten. Ma is hozom a következő két órában a jó zenéket és a délelőtt lejtőzését és pihenését és pihentető zeneit. Rádiózunk együtt tehát a következő két órában, és hozom az érdekességeket hamarosan a nagyvilág dolgai közül is.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
5: Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Főnök, megyünk a vásárba?
6: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
7: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
3: Reklámot hallottak.

0: zene és még több a Start Rádión a Napilaza szólít, van néhány évforduló a kalendáriunk bejegyzései között. Például 1776 eme napján tartották meg először az amerikai függetlenség napját. A mai naphoz köthető esemény a Szent Urlik ünnepe, illetve ma született 1768-ban Kovács Mihály orvos nyelvújító is. Ezek voltak a mai nap érdekesebb dolgai.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene.
9: Sok a szene.
0: És még több.
9: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión. Itt a napi laza. A következő napok időjárása is hasonló képet mutat, mint amit az elmúlt napokban tapasztalhattunk. Érdemes lesz a hajnali órákban jól kiszellőztetni a lakást az előrejelzés szerint. Ez jó praktika lehet. Napközbenre pedig besötétíteni, hogy ne legyen nagy hőség. Ezt az órát zárom, de a folytatásban is még együtt rádiózhatunk.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.

0: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Okay,

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A címvédő argentino nagy küzdelemben csak hosszabbítás után harcolta ki a nyolcaddöntőt a labdarúgó világbajnokságon. A VB újonc zöldfoki köztársaság kétszer is visszakapaszkodott a mérkőzésen. Messi vezető gólja után Duarte egyenlített, majd a hosszabbításban Martinez találatára Cabral válaszolt a torna egyik legszebb góljával. A továbbjutást végül a 111. percben egy szöglet után szerzett argentin gól döntött el. Így a háromszoros világbajnok 3-2-es győzelemmel jutott a legjobb 16 közé. Az argentinok ellenfele Egyiptom lesz, amely válogatott az ausztrálok ellen a 13. percben előnybe került, ám a második félidőben Mohamed Hani a saját kapujába talált, így hosszabbítás következett. Az sem döntötte el a párharcot, a büntető párbajban viszont az egyiptomiak nem hibáztak és 4-2-re megnyerték a párbajt, amivel a nyolcaddöntőbe jutottak. A mezőny Kolumbiával vált teljessé, miután 1-0-ra legyőzte Gánát. A dél-amerikaiak már a 14. percben megszerezték a vezetést, és a folytatásban is ők futballoztak veszélyesebben, így bejutottak a nyolcaddöntőbe, ahol Svájc ellen játszanak majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
5: Start Rádió!
0: Hú de laza!
6: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Folytatódik a műsor ebben az órában is, meg annyi jó dal bekészítve, hogy hozza a frissítő löketet a délelőttbe és az üdítő pillanatokat. Ma az Urrikok és a Rajmundok a névnaposaink, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig hozzam akár nekik is, és mindenkinek, akinek szüksége van rá. A lendületes dalokat a folytatásban is.

0: még több a Start Rádión, a napi laza szól, néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. A kullancs csípések veszélye azon túl, hogy számos betegséget hordozhatnak, az, hogy nehéz őket észrevenni, ugyanis fájdalmatlanok. Nagyon fontos tehát, hogy ha szabadon járunk, hazérve mindig nézzük körbe magunkat, hogy szükség esetén mielőbb eltávolíthassuk a bőrünkbe fúródott kullancsot. A kullancs kiszedését azonban csak erre szolgáló előre lefertőtlenített csípesszel vagy kullancs eltávolító kanállal végezzük, ha nem vagyunk magunkban biztosak, akkor keressük fel a szakembert, biztos, ami biztos. Jó egészséget, és kerüljük el ezeket a kellemetlen pillanatokat, azt kívánom.
1: Napi laza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok.

0: zene, és még több a Start Rádió a napigazasszal. Ennek értünk a végéhez ma. Köszönet, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, és további szép napot, jó rádiózást is kívánok egyben. Találkozzunk holnap is.
1: Sok a zene,
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 5-e szombat déli 12 óra van. Nemzetközi színházi alkotótábor kezdődött a Jókai Színházban. Újra unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, zuhanás biztonsági szakmai napot tartottak a Csaba Parkban. Tartós vízhiány nehezíti az öntözést a körös vidéken is. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Jókai Színház ad otthont idén annak a nemzetközi alkotótábornak, amelyre közel 100 színész és dramaturg hallgató, oktató és szakmai közreműködő érkezett a városba. A programnak köszönhetően Békés Csaba néhány napra a színházi felső oktatás egyik nemzetközi találkozási pontjává vált. A tábor 4 ország 5 felső oktatási intézményének hallgatóit és oktatóit kapcsolja össze. Érkeztek színész hallgatók Törökországból, Romániából és első alkalommal Kínából is, hogy fejleszik a színészi repertoárjukat. Kozma András, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára elmondta, a résztvevők számára lehetőség nyílik a színház világának mélyebb megértésére, de a legfontosabb cél az, hogy a hét végére a nyelvi különbségektől függetlenül közös színházi nyelven tudjanak kommunikálni egymással. A szakember szerint ez adja a tábor valódi értékét. A rendezvény szorosan kapcsolódik Békés Csaba színházi hagyományaihoz. A Békés Csabai Színi Tanház évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a hazai színészképzésben, ezért különösen fontos, hogy a város ismét látható módon kapcsolódjon a fiatal alkotó képzéséhez és a nemzetközi szakmai párbeszédhez. Az évelején hivatalba lépett új színházvezetés célja, hogy a Jókai Színház ne csupán játszóhely, hanem szakmai találkozási pont és művészpedagógiai műhely legyen. Herceg T. Tamás, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója hangsúlyozta, a magyar színházi élet számára is kiemelten fontos a nyitottság és a különböző nemzetközi színházi esztétikák megismerése, amelyből a város is profitálhat. A szakmai program középpontjában a fiatal alkotók közös munkája áll. A hallgatók egy héten át tréningeken, workshopokon, alkotó folyamatokon keresztül ismerték meg egymás színészi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. A közös munka eredményeként létrejövő előadásokat a tábor záró napján mutatják be a közönségnek. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság ismét felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások veszélyeire. Legutóbb július 1-én egy 82 éves gyulai asszony vált áldozattá, miután az elkövetők azt állították, hogy lánya közlekedési balesetet okozott és óvadékra van szükség. Az idős nő végül 1 millió 600 ezer forintot adott át a csalóknak. A rendőrség hangsúlyozza, hogy bárkit felhívhatnak hasonló történettel, ha egy ismeretlen telefonáló azt mondja, hogy valamelyik hozzátartozója bajba került és sürgősen pénzt kér, a legfontosabb, azonnal megszakítsák a hívást, majd a saját ismert telefonszámán ellenőrizzük a családtagot, így gyorsan kiderülhet, hogy csalási kísérletről van szó. A megelőzési kampány részeként egy rövid videó is készült, amelyben a 83 éves gyulai Anni néni, vagyis Bátkai Miklós édesanyja bemutatja, hogyan reagálna egy telefonos csalóra. A felvételen azt mondja, nem fizetne, nincs pénze és nem is adna. A rendőrség szerint pontosan ilyen határozott fellép Pistre van szükség. Arra kérik a lakosságot, hogy beszélgessenek idős hozzátartozóikkal az ilyen módszerekről, és osszák meg minél többekkel figyelemfelhívó videót, hogy kevesebben váljanak áldozattá.

A Csaba Parkban nagy érdeklődés mellett tartották meg a Magasatét elnevezésű gazegzuhanás biztonsági szakmai napot, amelyet a Békésvár megyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport és a Békés Csabai Szakképzési Centrum szervezett. A cél a magasban végzett munka biztonságának növelése volt. A résztvevők megismerhették a legújabb leesésvédelmi technológiákat, majd látványos gyakorlati bemutatón láthatták működés közben a modern zuhanásgátló rendszereket. A szakemberek hangsúlyozták, a védőeszközök szakszerű használata elengedhetett.

0: és az öntözővíz biztosítása volt az egyik legfőbb téma a mezőgazdaságban. Az igazgatóság tájékoztatása szerint a Körösök vízrendszerében tartósan alacsony természetes vízhozamok jellemzők. A határon túlról érkező vízhozamokat július 2-án is mérték, a vízhiány elleni védekezés elrendelése óta pedig a Kövizik vízhozammérő munkacsoportja folyamatosan ellenőrzi a be- és kimenő vízhozamot. A mérések alapján a korábbi aszályos évek gyakorlatát követve naponta elkészül az igazgatóság vízforgalmi ábrája. Ez részletes képet ad arról, mennyi víz érkezik a térségbe, hogyan oszlik el a folyókban, a tikevír rendszeren, az öntözőrendszerekben, az ökológiai vízpótlásokban és a vízátadásokban. A vízrendszerek névleges kapacitása is nyomon követhető, ami fontos alapot ad a rendelkezésre álló vízkészletek hatékony elosztásához. A vízügyi igazgatóság Békésvármegye teljes területén, valamint Jász-Nagykunszolnok, Hajdúbihar és Csongrád-Csanád vármegyék területén biztosít mezőgazdasági vízszolgáltatást és ökológiai vízpótlást. A működési területen található öntözőrendszerek és öntözőfürtök mintegy 270 ezer hektárnyi területet fednek le, így a vízhiány kezelése a térség egyik legfontosabb feladata. Szabadkígyóson összesen 13 utca és útszakasz újult meg az elmúlt 3 évben. A fejlesztéseket pénteken jelképes formában adták át a lakosságnak a polgármesteri hivatal előtti téren. Kosznáné dr. Pule Iron, a polgármester elmondta, hogy a TOP Plus program keretében 2023-ban nyújtották be azt a pályázatot, amely eredetileg 13 utca felújítását tartalmazta. Hozzátette, hogy a munka nem zárult le teljesen, mivel a pályázatból maradt egy úgynevezett maradványösszeg, amelynek felhasználásáról a község képviselő testülete dönt majd. A településen 398 millió forintból valósult meg az átfogó fejlesztés, a fennmaradó 93 millió forintot pedig további városképjavító beruházásokra fordítják. Az átadó ünnepségen Bodóc István országgyűlési képviselő is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a kis települések számára kiemelten fontosak az infrastrukturális fejlesztések, mert ezekben a községekben különösen felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával a magyar vidék előtt még nagyobb lehetőségek nyílnak meg. A településen összesen 5562 négyzetméteren végeztek felújítási munkálatokat, amelyek jelentősen javítják a helyi közlekedési feltételeket. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé,
5: de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

비춰준 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시간

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes, kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
3: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.
1: Még több.
0: És
1: Start Rádió.
5: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kezdünk, ha van olyan sláger, amely mindig jobb kedvre deríti Önöket, akkor küldjék el nekünk, aztán gyorsan lejátsszuk. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán, én egyébként Géci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérdésünk az így szól, sziasztok, Peti vagyok, és a feleségemet Vikit szeretném köszönteni születésnapja alkalmából egy dallal, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi. Én köszönöm a kérést, a feleségednek pedig mi is sok boldog szülinapot kívánunk.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
0: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
5: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
5: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
4: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nevet. Sokat nevet. Még több. És még több.
1: Startrádió.
9: Startrádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ha egy zenével üzenhetnének valakinek, akkor melyik dalt választanak? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. A következő üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, Hívi vagyok, és a ma is dolgozóknak szeretnék küldeni egy pörgős dalt. Köszi, én köszönöm a kérést, feltételezem, hogy akkor te is munkából írtál nekünk, úgyhogy ezúton is jó munkát, kitartást kívánunk neked.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Startrádió. Küldj te is üzenetet a startrádió.hu-n.

0: sport rádió.
1: Imádom.
0: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor, ez a kívánságműsor.
2: Sport rádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánságműsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, Magdi vagyok, vicci, küldjetek nekem egy dalt, hogy jobb kedvem legyen. Köszi.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibéri Pétertől hallják. A címvédő argentinon nagy küzdelemben csak hosszabbítás után harcolta ki a nyolcaddöntőt a labdarúgó világbajnokságon. A VB újonc zöldfoki köztársaság kétszer is visszakapaszkodott a mérkőzésen. Messi vezető gólja után Duarte egyenlített, majd a hosszabbításban Martinez találatára Cabral válaszolt a torna egyik legszebb góljával. A továbbjutást végül a 111. percben egy szöglet után szerzett argentin gól döntött el. Így a háromszoros világbajnok 3-2-es győzelemmel jutott a legjobb 16 közé. Az argentinok ellenfele Egyiptom lesz, amely válogatott az ausztrálok ellen a 13. percben előnybe került, ám a második félidőben Mohamed Hani a saját kapujába talált, így hosszabbítás következett. Az sem döntötte el a párharcot, a büntető párbajban viszont az egyiptomiak nem hibáztak és 4-2-re megnyerték a párbajt, amivel a 8-ad döntőbe jutottak. A mezőny Kolumbiával vált teljessé, miután 1-0-ra legyőzte Gánát. A dél-amerikaiak már a 14. percben megszerezték a vezetést, és a folytatásban is ők futballoztak veszélyesebben, így bejutottak a 8-ad döntőbe, ahol Svájc ellen játszanak majd.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: Zsolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 4-e szombat van, sok boldogságot kívánunk Úrik nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Pikoli Gerda, magyar színésznők szinkron színész. Szintén ma ünnepel Kiselik a magyar színésznő, de ma ünnepel Trokán Péter, Jászai Maridias magyar színész, érdemes művész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sokat neve? Sokat
2: Tart Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
1: Reklámot hallott.

0: Stort Rádió.
1: Ez a Stort Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, és több tájegységünkön is kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is. Országszerte élénk erős lökésre kísérik majd a nyugati észak-nyugati szelet. Holnap napközben 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
6: Start Rádió.
0: És még több.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Startrádió.

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Egy brit képviselő Lyle Moran kezdeményezte, hogy Harry Kane-t üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett érdemeiért. A politikus szerint az angol csatár a pályán és azon kívül is példamutató vezetői képességeiről tett tanúbizonyságot. Kane a Kongo elleni 2-1-es siker alkalmával 2 gólt szerzett, ezzel már 13 világbajnoki találatnál járt, megelőzve Pelét, az örök rangsorban a 6. helyre lépett. A 32 éves támadó 2018-ban már megkapta a brit birodalom rendjének tiszti fokozatát, amely a lovaggáütés egyik fontos előfeltétele. Kisebb káoszt okozott a Mexikó-Anglia 8-döntő kezdési időpontja. A mexikói sajtó szerint a FIFA a várható viharok miatt 6 órával korábbra hozta volna a kezdést, ám erről a két válogatott szövetsége hivatalosan nem kapott értesítést. A mexikóiak és az angolok egyaránt tiltakoztak a terv ellen, mert az felborította volna a felkészülést, az utazást és a szurkolók programját is. A FIFA végül változatlanul hagyta a kezdési időpontot. Így a mérkőzést az eredeti menetrend szerint rendezik meg. És nézzük a 8-döntő párosítását. Izgalmas mérkőzések várnak ránk az elkövetkezendő napokban. 23 órától Paraguay Franciaországgal találkozik. Vasárnap Brazília-Norvégia, hétfő hajnalban Mexikó-Anglia mérkőzés lesz. Hétfő este Portugália-Spanyolországgal játszik. Kedden hajnalban Egyesült Államok Belgium mérkőzést rendeznek. Kora este Argentina-Egyiptom mérkőzés lesz, míg késő este a Svájc-Kolumbia találkozó zárja majd a negyed döntőket.
2: Gúlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Sport Rádió sok zene is még több. És ma július 4-e szombat van, ma van az amerikai függetlenség napja, és ma van Szent Úrik ünnepe is. És akkor nézzünk egy zenei érdekességet is, például 57 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg a Rolling Stones Honky Tonk Woman című száma. És ennyi, több érdekességet nem fárasztom önöket tovább, zenei.

0: társadalmi célú reklám.
1: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És kimossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
7: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.
10: Sok a zene,
11: sok a zene, és még több.
12: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje köszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet egy kicsivel többet adni. További szép hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A szenegáliak középpályása Payet Gueye a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai-kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
2: Térkövet nézek.
1: Aha. És hol?
2: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
3: Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leier Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
5: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
4: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
6: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass. Internetix. Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál. Internetix. Díjmentes bekötés. Internetix. Legmodernebb optikai hálózat. Internetix. Megbízható, elérhető, korlátlan. Internetix. Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon. Internetix. Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
9: Mici, kell, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
10: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
11: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Jó ötlet, Micike.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
12: sok a zene,
0: és még több.
12: Start Rádió.

6 perc múlva fél négy, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok, hozom ebben az órában a Liquidótól a Narkotikot, jön a Texas, az Aha és a Páruszeg fiúk egy-egy darab. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton, Joe Jackson dalával folytatjuk itt a

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
0: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Július 4-e van, az Ulrikok ünneplik névnapjukat, a nevük a germán Ulrich névből származik. Remélem jó volt a kiejtésem. A név elemének jelentése öröklött birtok és hatalmas uralkodó. Isten éltesse tehát az Ulrikokat és a születésnaposokat is.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Startrádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. Döntés előkészítő tanulmány készül a paksi atomerőmű hulladékhőjének fővárosi hasznosításáról, miután a budapesti közművek és a műszaki egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat során a szakemberek azt térképezik fel, hogy egy mintegy 125 kilométeres távhővezetékkel hogyan lehetne az atomerőműből származó hőt Budapestre, valamint a nyomvonal menti városokba eljuttatni. A beruházás jelentős hőterheléstől mentené meg a Dunát, és a becslések szerint akár 300 millió köbméter földgáz import kiváltását is lehetővé tenni. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos aszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok, jön a Ten Sharp, ebben az órában itt lesz a Rumors in the City, hallatjuk a Years and Years-től a King című dalt, érkezik a Pet Shop Boys, a Magashegyi Underground és Richard Marx egy-egy dala is. Kermes délutánt, jó hétvégét, a Midnight Oil kezdi ezt az órát, szól az örök klasszikus, a Bed Sub Burning.

0: és még több. Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Egy brit képviselő Layala Moran kezdeményezte, hogy Harry Kane-t üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett érdemeiért. A politikus szerint az angol csatár a pályán és azon kívül is példamutató vezetői képességeiről tett tanúbizonyságot. Kane a Kongo elleni 2-1-es siker alkalmával 2 gólt szerzett, ezzel már 13 világbajnoki találatnál járt, megelőzve Pelét, az örök rangsorban a 6. helyre lépett. A 32 éves támadó 2018 már megkapta a brit birodalom rendjének tiszti fokozatát, amely a lovaggáütés egyik fontos előfeltétele. Kisebb káoszt okozott a Mexikó-Anglia 8-ad döntő kezdési időpontja. A mexikói sajtó szerint a FIFA a várható viharok miatt 6 órával korábbra hozta volna a kezdést, ám erről a két válogatott szövetsége hivatalosan nem kapott értesítést. A mexikóiak és az angolok egyaránt tiltakoztak a terv ellen, mert az felborította volna a felkészülést, az utazást és a szurkolók programját is. A FIFA végül változatlanul hagyta a kezdési időpontot. Így a mérkőzést az eredeti menetrend szerint rendezik meg. És nézzük a 8-ad döntő párosítását. Izgalmas mérkőzések várnak ránk az elkövetkezendő napokban. 23 órától Paraguay Franciaországgal találkozik. Vasárnap Brazília-Norvégia, hétfő hajnalban Mexikó-Anglia mérkőzés lesz. Hétfő este Portugália-Spanyolországgal játszik. Kedden hajnalban Egyesült Államok-Belgium mérkőzést rendeznek. Kora este Argentina-Egyiptom mérkőzés lesz, míg késő este a Svájc-Kolumbia találkozó zárja majd a negyed döntőket.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Startrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hogy miért szeretem a Csaba is Strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A következő 5 évben akár 1 millióval is több klímaberendezés kerülhet a hazai otthonokba. Ez azt jelenti, hogy 2030-ra már 2,4 millió légkondi duruzsolhat az országban. Szóval a Mavir szerint a klímák száma úgy szaporodik, mint a jégkockák egy koktélos pohárban. Budapesten már most a lakások több mint harmadában működik légkondi, de a Balaton környékén még ennél is melegebb a helyzet, ott szinte minden házban zúg valami. A hegyvidéki megyékben viszont még mindig a természetes hegyi klíma a menő. És ami érdekes, egyre többen nem csak hűteni, hanem fűteni is klímával próbálkoznak, főleg azóta, hogy az energiaárak olyan kiszámíthatatlanok, mint a tavasz időjárásos. Szakértők azt tanácsolják, hogy ha klímát veszel, akkor ezt ne az utolsó pillanatban, amikor már 37 fok van árnyékban, figyelj az energiahatékonyságra, a zajszintre, meg akár legyen bifis a vezélés, mert annál nincs menőbb, mint amikor távolról bekapcsolod a hűvöset, mielőtt hazaérsz a munkából. Szóval, ha jövő nyáron és emberi formában szeretnél túlélni, akkor ne a ventilátor tuningold, a klíma lehet a barátod.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
7: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

Város Tarca 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van, aki rekordot dönt futásban, van, aki biciklizésben, és van, aki egy nap alatt 5887 kilométert vonatozik. Egy kínai férfi, Tung Wang úgy döntött, hogy ha már szereti a vasutat, akkor csinálja nagyban, és tényleg nagyban csinálta. Reggel 7.53-kor felszállt a Szentzseni vonatra, és elindult egy 24 órás sínmaratonra. A nap végére bejárta a fél Kínát, átrobogott Peking, Shanghai és még jó pár városon, mire végül Yipinben leszállt a szerelvényről, mindössze 40 másodperccel a 24 óra lejárta előtt. És a végeredmény 5887,76 század kilométer Guinness rekord. Ez átlagban egyébként 245 kilométer óránkénti sebességet jelent, vagyis hogyha Magyarországon próbálná meg ugyanezt, hát legfeljebb a keretiből Békéscsabe megjutna, mire lejárna a nap. Érdekesség, hogy az első ilyen rekordot 1992-ben állították fel, akkor csak idézőbe téve 2842 kilométer volt a csúcs. Azóta 9-szer döntötték meg a rekordot, az utóbbi 3-szor pedig mind Kínában. Nem véletlen, ott van a gyorsabb, mint nálunk mondjuk a wifi. Szóval Tung Wang mostantól hivatalosan is a világ legnagyobb vasútfanatikusa.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Startrádió.
0: És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy két héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályokat, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz. Az ellenzéki párt bírálta Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó Velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a Velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kiváló minőségű ivóvizet állítsanak elő. Hosszú évek bizonytalansága után már birtokba vehetik a látogatók a budapesti Biodóm központi csarnokában megnyílt városi oázist. A fővárosi állat- és növénykerthez tartozó 4 évszakos közösségi térben a trópusi növények mellett egzotikus állatfajok, egy monumentális vízesés és mozgó őslénymásolatok is várják a közönséget.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zoltán, amelyek jön a Coldplay és a Charlie Brown ebben az órában. Itt lesz a Paradise Lost, Jimmy Somerville és a Bikini a Legyek jóval. Kellős délutánt, hallgass a Startot, már is folytatjuk az Inexis-szel. Szóljon a New Sensation!

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibéri Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Ma este már a nyolcad döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint este 7 órától Kanada és Marokkó játssza az első negyed döntőt. A társházigazda kanadaiak eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt, a csoportban egy győzelem és egy döntetlen, illetve egy vereség után a legjobb 32 között csak nagyon nehezen múlták felül Dél-Afrikát. Marokkó ezzel szemben továbbra is a torna egyik legjobb formában lévő csapata. A csoportkörben Brazília ellen pontot szerzett, Skócia és Haitit legyőzte, majd az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 11-esekkel búcsúztatta a világbajnoki cím egyik esélyesét, Hollandiát. Este 11 órától Franciaország és Paraguay találkozik. A franciák hibátlan mérlegen nyerték meg a csoportjukat, majd 3-0-ra legyőzték Svédországot is. Az egyik legnagyobb esélyesként tartják számon őket a tornán. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, de a legjobb 32 között a német válogatott kiejtésével a torna egyik legnagyobb meglepetését okozta. A dél-amerikaiak most újabb bravúra készülnek, de a papírforma egyértelműen a franciák mellett szól. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalóival természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
4: Start Rádió!

0: Kanál.hu.
1: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottam.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Lehet, hogy véget ér a fapados podgyász, para korszaka, és jön az ingyenes kézi podgyász aranykora a repülőgépeken. Az Európai Parlament ugyanis megelégelte, hogy minden repülés előtt méricskéljük a táskát, mint egy olimpián, hogy belefér, nem fér bele, fizetek, nem fizetek, és mire felszállnánk, már el is ment a nyaralási kedv. Az új tervezet szerint minden utasnak járna egy 7 kilós kézi podgyász ingyen, amit a nagyobb táska mellett még egy kisebb hátizsákot vagy retikót is felvihet a fedélzetre. Magyarul végre nem kell választani a fogkefe és a papucs között. Persze a légitársaságok most nem éppen örömtárcot járnak, azt mondják, hogy ha ingyen lesz a kézi podgyász, akkor majd a jegyeket drágítják, de a szabály káoszra is gondol, hogyha nincs elég hely a fedélzeti csomagtartóban, a légitársaság köteles lesz ingyen.

letenni a csomagodat a raktérben, nem fogják pluszban lenyúlni a pénztárcádat, csak azért, mert más előbb szállt be. Még azért nincs végleges döntés, de az irány egyértelmű, egységes, utasbarát szabályokat akarnak egész Európában. Szóval lehet, hogy hamarosan új korszak kezdődik, ahol a reptéren végre nem a mérlegen izgulunk, hanem azon, hogy hova ültet a rendszer.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
8: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
9: And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.

Adást tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Hamarosan jön a YouTube új korszak, ahol már nem kell kamerát, színészt vagy rendezőt keresni, elég lesz pár jól megfogalmazott mondat, és a mesterséges intelligencia leforgatja helyetted az egész videót. A Google ugyanis beépít a YouTube szerkesztő felületébe a Veo 3 nevű AI videógenerátort. Ez az eszköz képes lesz szövegből teljesen életű videót gyártani. Zenével, narrációval, minden csillivilli extrával. Magyarul beírod, hogy például egy delfin gördeszkázik a sivatagban naplementében, és puff, már kész is a klip. A YouTube vezérnél Mohan megerősítette, hogy a rendszer a napokban megérkezett, vagy talán már meg is érkezett a tartalomgyártókhoz. A mostani Veo még csak apróbb trükkökkel képes, mint például a háttércsere, de ez a harmadik verzió már teljes videókat készít, akár filmjelenetet is, hogyha úgy tartja kedved. A kreatívoknak ez maga a Kánaán, nem kell stáb, csak ötlet, de a másik oldalon hát jöhet a kamu videók özene. Képzeld el, amikor minden második sort videó valójában nem is létezett, csak egy algoritmus álmodta meg. Nekem úgy tűnik már ez bekövetkezett. Ez az állapot a szakértők szerint ez vagy forradalom lesz a kreativitásban, vagy az internet legnagyobb agyrohasztója. Egy biztos, hamarosan nem fogjuk tudni, mi az igazi, és mi AI fantázia.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol hozom ebben az órában Alanis Morissettől az Ironicot, jön a Kangs, a Kiss és a Brittől a Várnak a csodák. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, Harry Johnsonnal folytatjuk itt a Love Train.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallja a Körös Hírcentrumban. Ma este már a nyolcad döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Magyar idő szerint este 7 órától Kanada és Marokkó játssz az első negyed döntőt. A társházigazda kanadaiak eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt, a csoportban egy győzelem és egy döntetlen, illetve egy vereség után a legjobb 32 között csak nagyon nehezen múlták felül Dél-Afrikát. Marokkó ezzel szemben továbbra is a torna egyik legjobb formában lévő csapata. A csoportkörben Brazília ellen pontot szerzett, Skócia és Haitit legyőzte, majd az egyenes kieséses szakasz első fordulójában 11-esekkel búcsúztatta a világbajnoki cím egyik esélyesét, Hollandiát. Este 11 órától Franciaország és Paraguay találkozik. A franciák hibátlan mérlegen nyerték meg a csoportjukat, majd 3-0-ra legyőzték Svédországot is, az egyik legnagyobb esélyesként tartják számon őket a tornán. Paraguay csoport harmadikként jutott tovább, de a legjobb 32 között a német válogatott kiejtésével a torna egyik legnagyobb meglepetését okozta. A dél-amerikaiak most újabb bravúra készülnek, de a papírforma egyértelműen a franciák mellett szól. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalóival természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és

0: Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
1: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak. Sok a zene,
3: sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most kapaszkodj meg a bőröndödben, mert itt egy új utazási őrület, amitől még a légitársaságok is csak pislognak. Egyre többen vannak ugyanis, akik egynapos külföldi nyaralásra indulnak, jól hallottad, reggel felszállnak a gépre, napközben bejárják a várost, este meg már otthon alszanak a saját párnájukon. Az egyik világrekorder ebben a sportágban egy amerikai TikTok sztár, Kevin Droniak, aki New Yorkból egyetlen nap alatt megnézte már Rómát, Párizst, Izlandot, sőt még a gízai piramisokat is. Nettó 12 órás városnézés, nulla alvás és kb. 650-1200 dollár költség, de szerintem megéri, mert idézem, őrültebb dolog a kanapén ülni 6 órán át és nem menni sehova. Az élmény garantált, bár a szállás és az alvás kimarad a programból, tehát ez az utazás nem a pihenni vágyoknak való, hanem azoknak, akik szerint a jetlag is csak egy újfajta koffein.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

estől azt a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyen szép napotok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában tették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvíz ellátás, valamint a szennyvíz

0: uniós díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes, kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

reggelre, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom, a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én, játsszuk, mit

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
7: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
7: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Startrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Startrádió.
1: Sok zene, és még több. Startrádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra. Magyar óra.
3: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Sport Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer.

dolgozna, akkor én ma végre, vagy inkább

0: Kukacradio.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra.
8: Magyar óra.
0: Start Rádió.

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. És még több.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start rádió.
1: Sok az.

kell, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem a

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 5-e szombat déli 12 óra van. Nemzetközi színházi alkotótábor kezdődött a Jókai Színházban. Újra unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, zuhanásbiztonsági szakmai napot tartottak a Csaba Parkban. Tartós vízhiány nehezíti az öntözést a körös vidéken is. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Jókai Színház ad otthont idén annak a nemzetközi alkotótábornak, amelyre közel 100 színész és dramaturg hallgató, oktató és szakmai közreműködő érkezett a városba. A programnak köszönhetően Békés Csaba néhány napra a színházi felső oktatás egyik nemzetközi találkozási pontjává vált. A tábor 4 ország 5 felső oktatási intézményének hallgatóit és oktatóit kapcsolja össze. Érkeztek színész hallgatók Törökországból, Romániából és első alkalommal Kínából is, hogy fejleszik a színészi repertoárjukat. Kozma András, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára elmondta, a résztvevők számára lehetőség nyílik a színház világának mélyebb megértésére, de a legfontosabb cél az, hogy a hét végére a nyelvi különbségektől függetlenül közös színházi nyelven tudjanak kommunikálni egymással. A szakember szerint ez adja a tábor valódi értékét. A rendezvény szorosan kapcsolódik Békés Csaba színházi hagyományaihoz. A Békés Csabai Színitanház évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a hazai színészképzésben, ezért különösen fontos, hogy a város ismét látható módon kapcsolódjon a fiatal alkotó képzéséhez és a nemzetközi szakmai párbeszédhez. Az évelején hivatalba lépett új színházvezetés célja, hogy a Jókai Színház ne csupán játszóhely, hanem szakmai találkozási pont és művészpedagógiai műhely legyen. Herceg T. Tamás, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója hangsúlyozta, a magyar színházi élet számára is kiemelten fontos a nyitottság és a különböző nemzetközi színházi esztétikák megismerése, amelyből a város is profitálhat. A szakmai program középpontjában a fiatal alkotók közös munkája áll. A hallgatók egy héten át tréningeken, workshopokon, alkotó folyamatokon keresztül ismerték meg egymás színészi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. A közös munka eredményeként létrejövő előadásokat a tábor zárónapján mutatják be a közönségnek. A Békés Vármegyei Rendőr Főkapitányság ismét felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások veszélyeire. Legutóbb július 1-én egy 82 éves gyulai asszony vált áldozattá, miután az elkövetők azt állították, hogy lánya közlekedési balesetet okozott és óvadékra van szükség. Az idős nő végül 1.600.000 forintot adott át a csalóknak. A rendőrség hangsúlyozza, hogy bárkit felhívhatnak hasonló történettel, ha egy ismeretlen telefonáló azt mondja, hogy valamelyik hozzátartozója bajba kerül és sürgősen pénzt kér, a legfontosabb, azonnal megszakítsák a hívást, majd a saját ismert telefonszámán ellenőrizzük a családtagot, így gyorsan kiderülhet, hogy csalási kísérletről van szó. A megelőzési kampány részeként egy rövid videó is készült, amelyben a 83 éves gyulai Anni néni, vagyis Bátkai Miklós édesanyja bemutatja, hogyan reagálna egy telefonos csalóra. A felvételen azt mondja, nem fizetne, nincs pénze és nem is adna. A rendőrség szerint pontosan ilyen határozott fellépés van szükség. Arra kérik a lakosságot, hogy beszélgessenek idős hozzátartozóikkal az ilyen módszerekről, és osszák meg minél többekkel figyelemfelhívó videót, hogy kevesebben váljanak áldozattá.